Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújtosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: neked. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Spichtung, Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: 90-es.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Here comes that man again. Something in the way he moves.

denn? Wo denn? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. Eine Insel.

jetzt ja eine Insel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Finom.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szívet?
1: Terve!

Hello, hello, hogy ez itt a Bitangyó Rádió, ugye 2026-ot írunk még mindig, de bizony, ugye véget ér ismételten egy hónap, hiszen benne vagyunk. Szeptember elejébe, és bizony, augusztus végében, hiszen augusztus 31-e van ugye a hónap utolsó napját tartjuk. És alap bizony ismételten elindulnak az iskolák, indul a mókuskerék a Bitangyó Rádióban is. Szóval kezdődjék a műsor, kérem szépen 2026. augusztus 31-én hétfőn, 16 órát ugye slágerek, 45-ös fordulaton. Menet pörög ugye a műsor nyitó muzsikája, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra a Bitangyó Rádióban. Hétről hétre, hónapról hónapra, épp ezt ugye lassan már évről évre. Ugye van nekünk egy weboldalunk, bitangyoradio.com,

Here Comes the Sun, The Gilly 79-ből Love Deluxe nyitó muzsika a műsornak. Amely persze egyben megemlékezés Tutsa Jücsi barátom emlékére is. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus DJ, egy fantasztikus apuka volt egyébként. Csak minden jutottok róla mondani, kérem szépen. www.vitangyoradio.com, tehát hogy elindult a műsor egészen velem 18 óráig. Irány, kérem szépen, Svédország. Egy svéd botrányban, a csapat neve Army of Lovers. Ride the Bullet.

Ugye a mai menetrend az már a szokásos rend szerint megy, vagy működik. 16-18-ig, ugye slágereken, 45-es fordulaton, ugye Hanzi Zoltán a műsora. Ugye engem követ majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig ugye 20 órától érkezik Szíl és a Rockvillám. Ez a Bütöngi Rádió, tehát bütöngiradio.com. Ugye mondanát tanult kollégám Wolfi, Bütöngi Rádió. Ben Army of Lovers és a Ride the Bullet. 1990-ben járunk már. Egy új zenei világ küszöbén.

pizza. Hogy van nekünk egy chatfalunk, ugye, mennek előzőtessége, ugye, változatlanhabitangyaradio.com. Ebben a keretén belül eljuttak egy vadonatúj weboldal, és annak a legutolsó menüpontjában található a chatfülecske. Kérem szépen, arra rákattintva lehet, hogy bejutni a bitangyaradio chatfalára, már aki persze, hogy arra érdemes. Ahogy velünk van két robotunk, ugye Hartudító és Bobby. Itt van velünk ugye szép Erdélyből Bubu barát, és persze gondolom a háttérben vele van. Kalambó, akarom mondani Bubuné, alias Melinda. Itt van egy Csámpásról, ugye itt van a Kata. Itt van ugye kérem szépen a rádió ős anyja Maskura. Remélem a háttérben veled van Joe Papa is, már teljesen felépülve. Itt van a Nefertiti, itt van a háttérben a Pista 67. Ugye egyesek munkában, mind például az én kedvesem Zorka, ő bizony most éppen hivatalosan van távol, persze a fülei itt vannak ugye velünk, hiszen ő most éppen dolgozik. No, kérem szépen, mitangyoradio.com, benne a Fafejő Pinokio egészen 18 óráig. Benne pedig érkezzék már is a Master Boy nevű formáció és a Dance to the Beat. Master Boy.

No, köszönhetett Bitangyor, Rádió.com, Benetegy, Master Boy, amíg a kezdetek kezdetén 1990-ben járunk, és ez ott a Dance to the Beat, this is the Bitangyor Radio Station. Érkezik egy igazi slágergyár, és kérem szépen, aki bizony... szinte minden évezredet kérem szépen lezárul, vagy éppen... Belelőttük, kérem szépen, ő már Fancy és a felvétel. When Garden Angels Cry, 1990, tehát Fancy.

Egy fantasztikus előadó, kérem szépen, aki bizony-bizony szinte minden, és ezért kérem szépen lefedő volt, kérem szépen, Fence is a felvétel, a Beating Redbone When Guardians Angels Cry. This is the Bitangio Radio Station. Benne kérem szépen, ugye a szokásos műsor, ugye minden hétfőn 16 órától mennek színes lágerek 45-ös fordulaton. Benne DNA és Susan Vega is a felvétel, Tom's Diner.

DNA, kérem szépen, with Susan Vegas a felvétel, ezek ez a 90-ből, ez volt a Tom's Diner, a Bitang Rádióban, benne a slágereken 45-es fordulaton, benne a Fafé Pinocchio egészen 18 óráig. Érkezik Turbo B és egykori fantasztikus csapata, a Snap. Poops up, side your head.

Hello, hello, kedves szürke kisegér! Hát szerintem ma sajtra ne számítsál. Ma bőjt van.

Hát kedves egy kisegér, ugye úgy látom, ma sem maradsz sajt nélkül. Viszont ugye kedvesem Zorka postásként használ engemet, azt írta, hogy továbbítsam a sajtot neked. Akkor inkább megeszem, bazd meg.

0: Hát tudod, kedves Miskolás, egyet tudok neked mondani.
1: Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Már szervezetem nem kívánja.
2: Riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük.
1: Már szervezetem nem kívánja.

Yeah. És plusz egy hallgatom, kérem szépen. Bodza kutya személyében. Hát hello, Bodza. Na, kérem szépen, tehát ugye a Bütöngerádóban a slágerek 45-ös fordulaton a Fafi Pinocchio egészen 18-ben, tehát hogy a Turbo B és a Badass Snap és az Oops Upside Your Head a Bütöngerádióban. Hát egy botrány csapat, kérem szépen, rengeteg botrány szólt a csapatról. Egy biztos, benne van Frank Ferien keze. És az egyik dalszerző egyébként. The Real Voices, Milli Vanilli és a The Keep on Running a Bütöngerádióban.

Szalkerem szerint annyi botrány volt, hogy a csapatkörül, hogy nem is ők énekelnek, hanem teljesen más adják ugye a hangot a zenekarhoz, illetve a felvételhez. Ugye ennek decemberre jelent meg ez a felvétel,

És egy persze kihangsúlyozó, hogy The Original Keep On Running, The Real Voices of Milli Vanilli. Jaj, Kata, te mindig is, hogyha Wolf jön adásban. Egyébként itt van a háttérben, a farkasító lálkodik valahol. Csak szerintem fél tőled, Kata, de nem mer, hogy előbújni. Keep on running. Hey, baby! No, köszönhet, hogy egy Frank Ferien által írt dal és a The Milli Vanilli és a Keep on Running a Bitangy Rádióban. Most pedig kérdezik szépen, érkezik egy olyan dal, figyelj, kedves kisek, hiszen nekünk ezt táncolni kell, ezért, igen, ezt táncoltak szerintem közösen, ugye ez az bizonyos úgynevezett esőtánc, hiszen kérem szépen, szükségünk van az esőre, nagyon is. Nem csak nekünk, hanem igazából az egész földnek, az egész emberiségnek szüksége van a vízre, az esőre, kérem szépen. Hogy neked egy igazi esőtánc. Blue Pearl és a felvétel. Naked in the Rain. Szóval esőtáncot lejtünk most a következő néhány percben.

bitangyoradio.com, lehet, hogy egy kis esőtánc az elmúlt néhány percben, Naked in the Ring, ugye ez ott a Blue Pearl a felvétel a Bitang Rádióban. Megyünk tovább, kérem szépen, méghozzá nem is akár mivel, egy kis szimfóniával, méghozzá egy igazi, mágikus szimfóniával. Dieter Bohlen és csapata a Blue System, és a Magic Symphony.

www.tangyoradio.com. Benne kerem szépen a slágerek 45-es fordulaton. Benne Blue System és a Magic Symphony. Érkezik a rivális banda. Bad Boys Blue. Queen of Hearts. A szívek királynője a Bitangyo Rádióban.

Hát Kata, én csak azért nem félek tőled, de engem megvéd az orka. Queen of Hearts, a szívek királya a Műtengi Rádióban, Bad Boys Blue, ezeknek... Hát Kata, én csak azért nem félek tőled, de engem megvéd az orka.

Kérdezem, hogy a 79-ben volt egy spanyol női duo, kérem szépen, mert bizony-bizony énekelt egy hatalmas gigas lágert. Ez a sláger köszön vissza 1990-ben. A Raffaella jó voltából, tehát érkezik a sláger, ami bizony így hangzik, hogy yes sir, I can boogie. Én tudok bugizni. Én tudnék a falábaimmal.

Itsy Pitsy Tinny Winny Yellow Polka Dad Bikini. Köszönöm szépen, Bomberúrnál a Pitongerádban 1990-ben jártuk az elmúlt néhány percben.

Io credo nel chat fra un Megalant, ma archivalo quella game, Roni. Aki okay, mindig az akkor ugye holnap találkoztatok majd a 18 órától. Bőtöngeredő műsorán keretén belül.

Vajakon Dios Vats Woman, Vitting Rádióban, menne slágerek, 45-es fordulaton. Megíted az ördög, bort kisegér. Mi úgy teszik az egér? Bort.

Ennek ez a Szkelent szemben járunk, kérem szépen. Ez a Vajakon Dios felvétel és a What's a Woman itt a Műtengi Rádióban. A csapat neve Business. Don't miss the party line. Ez hát a Business nevű formáció 1990-ből.

Biznisz, köszönöm szépen a Bitangrádióban, Dos Miss The Party Line, ez a Bitangrádióban a slágerek 45-es forradaton keresztül. Megyünk tovább velem egészen 18 óráig. Ez itt a slágerek 45-es forradaton, most pedig kérem szépen mindenki kulcs kezét imára. After One. Real Sadness a Bitangrádióban. Ennyi múltán szabadon.

És érkezik 18 órától levesen vegyesen című műsorával. Majd pedig őt követi a majd 20 órától Seal és a Rockvillám. Right. 24/7.

Kezdek lesz a Skeletsenben, járunk még mindig 24/7 és Captain Hollywood közös felvételén, és a felvétel az Are You Dreaming? Itt a Bitöngő Rádióban. Most eddig érkezik egy saját szerzeményes előadó, akit egyébként annak idején még Madonna fedezett fel. Ő Nick Kamen is a felvétel. I Promise Myself. Ő tehát Nick Kamen.

Újabb érkezett chatfalon. Megjött a rádió második ős anya, kérem szépen Tika személyében. Hát hello, csáje!

egyes dal, és adok kérem szépen Nick Cayman Adon Ekkori felfedezetje, I Promise Myself, a Bitangyó Rádióban 1990-ben járunk ugye már. Egy vízválasztok kérem szépen a zenei világban, itt válik 2 a 80-es és a 90-es évek.

egy legenda Bitangyó Rádióban. Kuru Josh az úriember, aki bizony, hogy már nincs közöttünk. Who's Love? Ez a felvétel címe. This is the Bitangyó Radio Station. Most pedig kérdezővel irány Olaszország. Az olasz csizma. I'll grant you peace of mind and deliver unto you. Egy feldolgozás. A csapat neve Black Box.

Rodgers Finden Fire dal a Vitang Rádióban. A zsebet neve Black Box. Featuring Stabs és a felvétel a Get Down. Érkezzék egy hölgy, kérem szépen, akinek neve Kim Appleby. Volt egy testvérpáros a 80-as évek közepén, kérem szépen, úgy hívták őket, hogy Mel and Kim. Szép karriert futottok, egészen addig, míg kérem szépen, hogy Mel Appleby rágottam, diagnosztizáltak nála, és bizony meg is halt a rágaban. Maradt a testvére, kérem szépen, egyedül, kérem szépen, Kim, aztán pedig 90 visszatért a hölgy, ugye Kim Appleby néven, ugye egy Don't Worry című felvétellel, aztán pedig között egy megamixet, amelyben ugye még ugye testvérével énekeltek közösen. Tehát érkezik egy Mellent Kim, egyveleg 90-ből, amelyet bizony ugye már sajnos ugye Mel Appleby nem élhetett meg. Szóval Mellent Kim, és egy megamix a Bitangi Rádióban.

Fun Love. And Money. Móka szórakozása, szerelem és persze pénz. Mel and Kim. Egy fantasztikus testvérpáros, amelyben bizony Mel Appleby alul maradt a rák betegségében. Maradt testvére Kim Appleby. Ezzel emlékezve meg, hogy a testvéréről, ezzel a kis Megamixer 90-ben. Tehát Mel and Kim és egy Megamixer Butangi Rádióban.

number one. Looking for a number one, kérem szépen bitangyoradio.com menetetője, kérem szépen Mel and Kim, és egy magabix kérem szemben, amely egyébként igazából Kim Appleby készített el testvér emlékére, ugye Mel Appleby emlékére. Maradjunk a megamixeknél, kérem szépen érkezik már is a két ember hangja, vagyis a Two Man Sound.

Two-Man Sound, Gatember hangja, ja, meg az enyém. Ez a Bitangyú Rádió, benne a slágerek 45-es fordulaton, egészen 18 óráig. Most pedig érkezik egy olyan úriember, aki bizony-bizony kremszépen és stílusának ellenére mindig azért bebelopta magát kremszépen a Bravo slágerlistákra. Billy Idol. Castle of Love.

Egy igazi fenegyerek a Bitangi Rádióban, kérem szépen, ő nem más, mint a Billy Idol. És hogy mondott, hogy mindig azért belopta magát a Bravo listák élére, egy-egy felvételével, akár a Sweet Sixteen-nel, és éppen most pörgő felvétellel, Cradle of Love-val, kérem szépen, bitangirádió.com, benne a Fafejő Pinocchio egészen 18 óráig.

Billy Idol a Bitangy Rádióban. Benne a slágerek, 45-ös fordulaton. Köszönjük szépen meg annyi tragédia árnyék, hogy ugye kérem szépen be a zenei világot. Akár csak hogy a napjainkban zenészek jönnek, zenészek mennek. Íme két úriember, aki bizony jöttek, láttak, aztán pedig jött a tragédia 96-ban. Elhűntek autóbalesetben. Mind a ketten. Hiszen egy kocsival utaztak,

Hello, kedves hava, szép estét neked is! Ez a bitonyra, benne a slágerek, 45-es fordulaton benne a fafajó Pinocchio egészen 18 óráig. Ugye aztán érkezik majd 18 órától a Little Lion és a Hevese Vegyesen című műsor, aztán pedig 5-20 órától Szill és a Rockvillám.

az egy kevésbé sitkában azért... Hát igen. Utánpótlás akadozik, úgy is mondhatnánk.

London Boys és a Freedom, vagyis szabadság a világnak, kérem szépen a bitangyoradio.com. Mondta a farkas, aztán belarpott a farkába és tovább vágtatott.

Na, köszönöm szépen, megérkezett a bitangyarádó csetfalára. Bolondok házában egy újabb bolond. Kremes, mint Dutyi Dili. Hát, hello, hello. Itt mindenki hülye. Itt bizony mindenki. Mert ez a Bitangyó Rádió.

Kisegér pervez vagy? Ugye közben már ráfordultunk a finish race 4.18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor a Bütöngi Rádióban. Majd pedig egy 5 követi 20 órától Seal és a Rock Villám, mert ehhez a Bütöngi Rádió.

Gondoltam, azért kaptad meg? Na figyelj, kórus! Ne sumákolj! Te fősumák!

0: Jaj, Krisztián, álljon meg a fákiás menet, ugye, ha már ilyen szépen összeött a társaság, nem szépen, akkor hát Béláim, toljuk meg.
1: Báim, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenken!
0: No, akkor toljuk arrébb a kocsmát! Gyerünk, kisegér!
2: Megálljunk, Béláim!
0: Jaj!
2: Jelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel!
0: Ez a jel! Látod, Tika? Ne tudd tovább!
2: Na most, Béláim!
0: Na most, Béláim!
2: Nyomjuk!
0: Nyomjuk! Nyomjuk!
2: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
0: Nyomjuk! Nyomjuk! Nyomjuk!
3: Sind verrückt und danach ruft er das auf weg, Mann.
2: Ah, Jungbeck, Bilaim, ah, Jungbeck!

Tanguy Radio. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenki megtisztelő, és egyben egy kitöltött figyelmét, mert 2 órában ez volt a hónap utolsó hétfője. Egy bős megalapítást kérem szépen a Fafejű Fafil Pinokiótól.

0: Ugye sorolyan további szép estét érkezik, tehát 20 órától 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Ακούω να πατάτε. Μια γυαλιά νησού.

hello, sziasztok, csodaszép! Hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak. Ez év utolsó hétfője a nyárban, az augusztusban, hiszen a holnapi naptól már megkezdődnek az emberek, jön a szeptember. Kinek örömére, kinek bánatára. Hát tudom, hogy az időjárásban ti még otthon nem fogjátok nagyon érezni azt, hogy szeptember és ősz van, de legalább a gyerekek elmennek az iskolába. És hát én küldöm nektek az esőt, mert itt ma reggel is esett egy jó kis zuhé. El is vette a kedvemet attól, hogy bringával menjek, mert... Szeretném megköszönni Pinokkiónak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatást, kívánok neked nagyon jó pihenést, és ezúton szeretném megköszönni neked, hogy amíg én szabadságon voltam, és hát próbáltam magam egy kicsit kitombolni és feltöltődni, addig te a saját műsor idődet egy kicsit lejjebb csúsztokva, beáldozva itt voltál, és nem hagytad parlagon hétfőn esténként 6 órától a kedves hallgatókat. Kívánok neked jó pihenést, ha teheted, tarts velünk! És a szép számmal gyülekeztek már itt a Bitang Jó Rádió chat falán. Nézzük hátulról előre. Haladva, mert hát ugye hátulról mindig jobb kezdeni, ha el, akkor lehet kezdeni előről. Itt van velünk Tikám. Szürke kisegér. Pista 67, Maskura 67, Kata, Hava, Csámpás Rozi, Bubu, megérkezett Békatkánk is. A két robotunk Bobby és Artu Ditu és a műsorvezető kollégák közül szeretettel köszöntöm Ronit és az előző két óra házigazdáját Pinokkiót. A 2026. augusztus 31-e van, ezen a szép napon Erika névnap. Hát nekem van egy egész szekérderéknyi Erikám, Erám, Erásom, Szituskám, Musukám. Úgyhogy remélem majd gyülekeznek, hát Musunk itt van már a háttérben. Nekem Little Lion jó műsorvezetés, sárkányfülek ide pattamva, ide tapadva. Itt van velünk Tündérünk, most értem haza mindjárt, aktivizálódok, jó Adi. Mikor senki más nem szeretett. Szép estét, remek hangulatú, hangulatú adást kívánok, puszival, írta nekem Kacajka.

Hát együtt van egy csomó gyönyörű bolond. A gyönyörű, meg a szépség az ugye egy elég relatív dolog, kinek mi a szép, kinek mi a gyönyörű. De egy biztos, hogy bolond. Legyen ez a mai nap a köszönömé. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akikkel sikerült találkozni.

és hát akikkel meg még eddig nem sikerült, remélem, hogy majd előbb-utóbb erre is sor kerül. Roger Taylor.

nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik itt a Pitangyó Rádió chat falán jó adást, jó műsorvezetést kívántatok. Egy nagy puszi, nagy ölelés nektek is.

0: Tituska, meg Musuka. Kívánok nektek nagyon boldog névnapot, de még egyelőre nem köszöntelek föl benneteket, mert várom hát, ha még előbb bújik mondjuk Vidári Kámi.
1: És

Szeretettel köszöntöm tündérünket és a Bétangyó Rádió chat falán. Maskurának pedig ugye jött egy felhívás. Te dolgozóink, kérjük, hogy holnap reggel 8:15 mindenki adjon le 20 ml vér és 20 g széklet mintát. Ezen mintákra azért van szükségünk, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy a munka vérébe van-e,

Hát ugye jó sok idő kimaradt. Szám szerint 5 műsort mindenképpen kihagytam, és hát ugye mikor tudok jönni többször, akkor meg még többet is. Úgyhogy ezért természetesen a mai napon igazi hevesen, vegyesen lesz hozok nektek régit is, újat is, magyart is, külföldit is, mindent is. Rögtön itt egy új New Level Empire. Nézd, ikor a Robert. Van még hely, volt még hely. Úgyhogy várunk benneteket is, téged is, téged is, téged is ott a háttérben. Ne tessék elbújni, nem harapunk meg senkit.

Azt mondja, Tika, csak a magam nevébe beszéljek, hogy már, hogy én nem harapok. Tika se harap. Amit mennyi az idő, menjünk világgá, még bírja az idő. Ne add még fel, jókor jó helyen van még hely. A mellettem vagy mindegy, hol vagyok? Csak a sűcsülköd. Vagy mindegy, múj nagyobb, centiméter, se kilométer. Nem számít, ha ott vagy mellettem. Hát, talán majdnem mindenki Kata kivételével eldobta már ezt a 30-valahányat. Hagytam néha máskor meg bár. Már inkább 50-valahány a nagyja társaság. De szintén új zene Lábas Vikivel, 30

hát itt van a mi harmadik születésnévnaposunk is, hiszen megérkezett Vidarika is. Szia drága, megjöttem, szép estét neked és mindenkinek, puszillak. Hát én is puszillak. Usu pedig lereagált a 30-valahány, meg egy kis tapasztalat. Igen, ez így mondjuk teljesen korrekt.

Szilárdom, mert hogy ilyen galád vagyok, igaz, Szilárd? Szia, kis oroszlán, szép hétfő délután kívánok mindenkinek. Örülök, hogy újra itt vagy, remélem jól telt a Szabi. Jó telt a Szabi, csak nem tudom, ki az a Szabi. Saját időmért kiállni. Bizony, a saját időnkért kiállni.

egy új zene, aztán majd váltani fogunk, lemezezni fogunk utána. Elhoztam nektek a mai napon a kávészünetet is.

miből lesz a cserebogá? És azon gondolkodom, hogy az elmúlt két hétben megrontottam tündért, vagy pedig... Csak sikerült kihoznom, kicsalogatnom belőle a valódi ényét. Na, szóval... Ki meri bevállalni, milyen sampont használ? Hát ezt nem így akartam. De úgy szeretem ezt a dalt, lejátszhatom. Tika írja, pont akkor mondtad, hogy kávészünet. Muzsika, amikor megfogtam a kávésbögrémet.

Írja nekem Vida Erika, azért hiányoztunk, mert te nekünk igen. Igen, hát én azzal kezdtem már a chat falon, mikor beköszöntem Pinocchio műsorába, de a műsorom elején is említettem, hogy bizony hiányoztatok, hiányzott a zenélés is, hiányoztatok ti is. De azért kellenek ezek a kis feltöltődések mindenképpen.

No, hát akkor egy kicsit lemezezek, és ezekben a lemezekben bele fog kerülni majd minden. Most éppen egy maxi lemez pörgetek, Welcome by.

Köszönöm szépen, Csámpás Rozi, neked pedig jó zenehallgatás, jó csetelés. Nagyon csendes vagy, remélem, hogy jól vagy. Mostanában nem kellett a kórházba bemenned. Szóval Tika kiírta a galát. Hát azt akartam különben szombatra vinni egy marék kötőtűt. Beleszúrkodni a seggibe. Azt mondja, megkeresi a Voodoo Babát.

Na hát közben megtudtuk Csalámpás Rozitól, hogy bizony nem volt kórházba is jól van, hála Istennek. Tudjátok, én azt szoktam nektek mondani, hogy vigyázzatok magatokra, mert ti egyedül vagytok, a többiek pedig sokan vannak.

Borsukánk nagyon ügyes. Kimagoztam a Szilvát. Hát én, amit kaptam tőled, Szilvát, azt egyelőre betessékeltem a hűtőbe. Elég útvarutam volt a tegnapi napon visszafele. Három baleset elől sikerült lemenekülnöm mindig az autópályáról. De így ezáltal azért megnőtt rendesen a menetidőm is. Na meg hát ugye tegnap előtt még mi, mikor Erikával hazaértünk Kesztölcre, úgy döntöttünk, hogy nézzük a csillagokat az égen, a jacuzziból, és láttam hulló csillagot, és kívántam is. Mert én ilyen kívános vagyok. Pálinkához is ki kell magozni különben, vagy jó kimagozni, sokkal finomabb pálinka lesz a kimagozni. Meg minőségi. Igen, nekem két hetes alvás lemaradásom van, de hős voltam, igaz, csajok? Elég sokszor belehúzom.

nagyon nagy pusszantásom és ölelésem neked is.

kedves tündér szombaton, ugye, hogy nem tudtál eljönni végül, azért hősiesen bevallom, hogy kidumáltunk Krikával. Na hát ugye koktéloztunk. Hát gyerekek! Készültem tündérnek egy dallal, remélem, hogy majd nem haragszik meg érte. De most még nem az jön. Yeah,

Szóval, ahogy említettem nektek, a mai napon augusztus 31-e van, és az Erikák ünneplik névnapjukat, és hát én minden kedves bitangyó Erikának kívánok nagyon-nagyon boldog névnapot. Itt tett már Békatka is, és hát szerintem mindenki más. Úgyhogy kedves Erikák, engedjétek meg, hogy a Bitangyó Rádió csapata műsorvezetői, hallgatói, és természetesen a jó magam nevében is kívánjak nektek nagyon-nagyon boldog névnapot.

Nem. Nem, Tika, ez nem te voltál, közben meg lehalkítva hagytam a lem. Valamilyen oknál fogva nem akar. Ez a lemez nekem elindulni. Pedig elvileg szoktam játszani.

0: Tiko, Tiko. Mimcsi, maskurá. Szürke kis egér. Boldog névnapot kívánnak. Videarikám is írja, köszönöm puszi mindenkinek. Ja, kedves drága szítuskám is. Nincs kibékülve a keresztül. De köszöni, hogy így szóval is mindenkire. Mindenkor is figyelek, megtisztelő.
1: Csak gyűlnek a gyertyák a tortán, de lélekben
0: igyekszem. Nem vagyok tökéletes.

bevallottan én se túlzottan bírom az alkohol, de azért van, akinél jobban bírom, tehát valljuk be. Igaz, Tündér? Hát tünemény, valaki két korty mojító után. De tényleg két korty, tehát... Körülbelül 2 cent.

Üdvözlöm a Bitangyó Rádió csetfalán, ami várkapitányunkat és lovagunkat, tűzoltónkat. Itt van velünk B csoportos. Remélem a mohácsi csatát jól megvívtad, és megváltoztattad a történelmet. Puszi ölelés! Furcsa rajta! Mi baj van velem?

0: tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen.
1: Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renektek. Az angolok ezt úgy hívják,

mondta neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

0: Olyan régen bakiztam már. Figyelj, 2,5 hétig nem volt baki, hát már épp ideje volt.
1: Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok.

egész kékjére, a napsugárra és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság tel.

Mi is hamarabb szeretnénk veled találkozni, mint 500 év. Csak felajánlottam, hogy a következő Mohácsi csatánál beszállunk mi is. Bad Boys Blue. Oh, really miss you. Hát mert voltak, akik hiányoztak.

közben ráestem az órámra, 19 óra 7 perc van. Ami azt jelenti, hogy belefordultunk ugye a második órában, és 20 órától érkezik majd hozzátok Szél, és az ő Rockvillám című műsora.

Fall of the Floor. Sem tudja senki. Boldogság van, mert sikerült őket is látom élőben Debrecenben. Még

Bécsupi írja, hogy hallottam a kérdést, hogy kinek milyen sampon van. A válaszokat nem hallottam, boltba voltam. Hát mert nem mert senki válaszol. Mert hát ugye egészen érdekes alakú samponos lakonok kerültek ki. És innentől kezdve senki nem.

tündérre gondolod, akkor esetleg még egyszer betehetnéd a samponos képet, vagy aki még nem tudott választani, az most megtegye. Én meg keresem a hősöm, meg a hősödöm, meg a mi hősünk, meg a ti hősötök, meg az ő hősei, meg az amigod.

áruljátok el nekem, álmodoztatok kislányként arról, hogy ha fölnőttök, majd lesz házatok, férjetek, meg sok gyereketek, illetve hát a fiúknál lesz szép házatok, egy igazi királylányotok. Dehogy pirultál el.

Dicarca. Beach of Portman, muti boa kiesu. Egyfolytában azt akarja, hogy mutizza meg. Most jöttem, hogy kérdés el. Tündér még mindig álmodik, hát ebben nem csalódtam. Tehát ebben azért egészen biztos voltam. Te még mindig várod a hősöd. Közben megérkezett a következő két óra házigazdája. Itt a Bitangyó Rádió Csetfán szeretettel köszöntöm. Szild!

igazi állat. Tika írja, persze, még az obiba, aztán nagylányként belefogtam, mondjuk a nagyház nem jött össze, aztán a hercegség is tévedés volt.

Jaj, hát és amit én elfelejtettem, ma pedig a tegnapi napon megfogadtam délután, hogy szeretnék köszönteni egy hallgatót, akit rajtam kívül még maximum egy ember fog

menni bizony Tikával és Tündérrel. Na meg anyukámmal jártunk szép Erdélyországba, és kilátogattunk Nagyváradra. Szép napon. Sajnos az erdélyi hallgatóinkkal egyen sem találkoztunk.

Hát igen, és Tikának a füle ott volt a szeren, és észrevette, hogy már megint volt egy baki. Hey. Mondjuk ezt most annak a rovására írom. 2,5 hétig nem gyújtott.

0: friend if you want to be on top.
1: Közben én megtudtam a Bitangyó Rádió chat faláról, hogy mi sportos csajok vagyunk, szeretjük a bakugrást. Tündér elvesztette a fonalat.

0: message.
1: Let's go up front. We're off the...
2: Na de hát akkor, na maradjunk még. Bár az előbb nem egyedül volt, de becsalogattam még egy kis scootert.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

Kings. A legjobb remixek. És feldolgozások.

Az az igazság, hogy arra gondoltam, hogy ha nem lesz senki előttem, és nem írja be magát senki, akkor vasárnap jönnék 9-től 1 óráig.

Pet Shop Boys, DJ Nicolai. És Go West itt a Beat Angyo Rádióban. Irány nyugat, Békatka.

Szóval megkaptam plusz formájában az alter egómat. Nagyon kócos az a kis oroszlán. Mint én reggelente. Meg délben. Meg délután. Meg este is.

Igen, borzacska. Hát azt is rendeltem. Borzacskát is rendeltem, ácai borzacskát, borzacskás, pajas, oroszlán mocskát is kaptam. Puszi, suncorgónak és nagy ölelés.

Csapjunk a lovak közé, jó? Ha már a végvári vitézünk nem tarthatott velünk szombaton.

Szóval az a cica, az Maskulától kaptam. Amúgy különben cicát mindenki kapott, mondtam, hogy lemaradtál róla. És a kisoroslán pedig puputevéről, és hát úgy elhelyezte egymáson a

Hát én remélem, hogy hazaért. Azt tudom, hogy Tökszár hazaért, mert ő lejelentkezett. Azt is tudom, hogy szombat este Puputeve elérte a szállást. De azt mondta, hogy még nem fog aludni, úgyhogy nem tudom, mit művelt a fiatalember. Na hát deltáztunk egyet, mert hogy szombaton nem volt se delta, se két pejló. Ezek a modern végvári vitézek már tűzoltó autón száguldoznak. És akkor nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet és hatalmas nagy ölelésem és tengermély tiszteletem mindazoknak, akik aktívan kivették a részüket a jóból itt a Vitangő Rádió chat falán. Még egyszer kívánok nagyon-nagyon boldog névnapot az Erikáimnak.

kívánom nektek, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek, vasárnap reggel 9-től egészen délután 13 óráig, 4 órában. Várlak benneteket nagyon nagy szeretettel. Ha már ezt a vasárnapot kihagytuk, miattam, de hát így is jó későre értem haza. Illetve nem haza, hanem vissza. De hát így is jó későre értem.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Hey ho, hi ho, nagyon-nagyon szép estét kívánok minden kedves rockvillám rajongónak, rock szerelmesének. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a kollégákat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. Ugye itt a Bitangyő Rádió chat falán lévőket. Ugye, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van kedves Pinocchio, Little Lion, Ronnie, Bobby, R2D2B csoport, Békatka, Bubu 81, Csámpás Rózi János, Mimcsi, Pista 67, Suncorgó, Szürke Kisegér, aki minden lukba belefér, Tündér és kedves Tika, mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és kedves Little Lion, köszi szépen az elmúlt két órai fantasztikus adásodat, legyen benne mindig részem, ugye, hogy hallgassalak, és hogy minden hétfői napon utánad jöhessek, mert felír egy, hát, tök jó adás nyomtál szerintem. Na de hát remélem, az én adásomat is kedvelitek néhányan. Rockvillám, hát csupa-csupa rockzenét hoztam. Üdvözlöm a heavenface.com lakóit is. Itt van kedves Baborka VP. Aztán Alexandra, azaz, ki is? Ki ő? Hát Jezabel. Aztán Hóc is itt van, Hector is. Üdvözöllek benneteket is. Hát közlöm, hogy én nem kívánság műsorozni jöttem, hanem rockzenét fogok szolgáltatni nektek. Úgyhogy hát sajnálom, hevenösök, ez nem a kívánság műsor a mai napon. Szerkesztett adással készültem, úgyhogy nem teljesítek dal kéréseket, csak is kizárólag rockzenéket hoztam. És persze nyilván Bella Erika névnapja van, minden Ellának és Bellának, minden Erikának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Isten éltessen benneteket sokáig, fületek érjen bokáig, bizony, hát ne, bokáig, de na. Szóval Hotel California, egy dark acoustic covert hoztam, rock covert, fogadjátok majd sok szeretettel. Aztán egy magyar zenét is tolok, Vagyok, aki vagyok címmel.

Hát remélem mindenkinek jól telt a hétvégéje, ugye? Az utolsó hétvége. Ne felejtsétek el, holnap már szeptember. Úristen!

Hey-ho, halli-ho, ez itt a rockvilám. Hát kérem szépen, igazán sejtelmes zene szólt, és hát a szöveg magáért beszélt. Vagyok, aki vagyok, a dal címe. Az előadó csajnak nem tudom. Na lényeg, hogy vagyok, aki vagyok. Hát elég érdekes volt számomra. Hát remélem számotokra is. Igen, mindig vannak nálam ilyen érdekes zenék, amit így nem nagyon tudok hova besorolni leginkább. Hát inkább ilyen andalító volt, ugye, hát de nem akarlak benneteket elaltatni, még azért korán van, én azt gondolom. Érkezik Rammstein és Evans Kiss, Bring Me To Life, aztán egy legendás Zorán dal, és hát keményebb lesz, mint valaha, mit szóltok hozzá, apám hitte. Figyelj, fülej majd!

Na-na. Hát kérem szépen, hozok színeket nektek, mit szóltok hozzá? Amúgy is már kezd őszülni, mármint a fák kezdenek őszülni, mindenféle színeket fodroznak ugye nekünk. Jön a zöld, a bíbor és a fekete itt a Bitang Jó Rádióban.

Deák Tunyogi, Varga Viki, Dál, P-Mobil, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című zenét hallhattátok, kedves Bitangyó rádió hallgatók. Remélem, mindenki jól érzi magát, ha nem, akkor majd most igen. Hát a következő dal címe Térdelj elém. Romeo Verzik.

Na de a fiúknak is fogok kedvezni. A Rómeóknak meg végképp. Hatalmas nagy puszi, Red Demonella, aki Ironella, Little Evil Devil, Baborka, Julcsi, és még sokan mások. Greg is itt van, bizony, bizony. Hát akkor figyelj, füleljetek, fiúk, lányok, engedd belém!

Hajhó, hejhó, halihó, bizony a víz az úr. Lehetne már a víz az úr, nem gondoljátok? Esetlen egy kis eső igazán. Ugye, ugye? Na hát kérem szépen, érkezik egy Harry Davidson méghozzá AC/DC lábakon. Aztán egy különleges zene számotokra. Egy rockballada, gótik rockballada. Will Lift You Up a dal címe, figyelj, fülej. És hát remélem, hogy holnap is fogtok lenni velem majd. 16 órától érkezek még hozzá. Lazulásival.

Bizony elmondanám nektek, hogy nekem is a kedvenc filmeim közé tartozik a Ghost, ha tehetem, mindig megnézem. És bizony, bármilyen kemény csajnak néztek, én mindig elbőgöm magam, sajnos. Mert hogy az ember beleérkezik abba az időbe, amikor minden szaron elkezd bőgni, mint egy csitri szó szerint. Hát mostanában én ebbe vagyok.

Viszont hozok egy duettet, bizony, kedves B. Katka, akire azt mondtad, hogy milyen jó hangja van, ő Sarah Thompson, és a partnere Michael Bennett lesz. A dal címe Only in the Dark, egy dark rock, figyelj, fülej!

Joe Papának is nagy puszi. Érkezik Pink Try Dark Gothic coverben itt a Beat on Your Radio-ban.

Küldöm mindenkinek, aki szereti Pinket. És üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitangyó Rádiót, ez itt a Rockvillám.

Hey, ho, hallo, ho, tündér, köszi, hogy itt voltál, te is, kitartottál. Hát mindenkinek jó éjszakát, aki éppen megy aludni, de aki itt marad, az nem jár, ha rosszul, úgymond velem. Hát kérem szépen, ilyen Katyusa, hard rock verzióban, mit szóltak hozzá? Aztán jön AC/DC is, méghozzá az Iron Man 2 dallal. Figyelj, fülej!

leszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldozatok.

Abba Blues tiltott gyümölcs 2011-es albumáról hallhattátok. Az elszállt egy hajó a szélben, de itt van Edda, Vágyom haza.

Én köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Találkozunk holnap 16 órától, lazulunk ezerrel. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. Szia voltam, hello, bello!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... Bitakjú rádió. Mi így szeretünk.
1: She asks me why I'm just...

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

trumpet and scooter. Ha ha. It's Timmy.

0: legjobb rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.